0: Az önök hangja Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: Valami nem sikerül,

Köszöntjük Viktor nevű hallgatóinkat. A Viktor férfi név a latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győzelmes. Női párja Viktória sokáig a győző névvel rokonították. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező, Vittorio Gassman olasz filmszínész, Victor Hugo francia író, költő, Orbán Viktor miniszterelnök, Róna Viktor balettművész, koreográfus, balettigazgató, Viktor Vazarelli festőművész, és nem utolsó sorban ön kedves Viktor, aki a rá...

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Egyre népszerűbb a csemege szűrő itthon. Mozgásban a tudomány Debrecenben is. Gyakorlatot tartottak a Sas utcai mélygarázsban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre népszerűbb a csemege szűrő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiák és a hazai fajták ismerhetők meg a mai 5. országos csemege szűrő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta a rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
4: Óriási a kereslet, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése, tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
3: A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás érkezett Debrecenbe, számolt be róla az unideb.hu. A Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlatot a Debreceni Egyetem főépülete előtt helyezték el. A Balatonfüredről érkezett kiállítás 5 egymáshoz kapcsolódó konténerben több mint 70 négyzetméteren mutatja be az akadémia múltját és a kutatók munkáját. A látogatók mesterséges intelligenciával készült filmet nézhetnek az MTA történetéről, virtuális valóság segítségével pedig bejárhatják az akadémia székházát, egy csillagvizsgálót és egy mikroszkópos laboratóriumot is. Bemutatják a Nekem a Tudomány című videósorozatot is, amelyben 22 elismert magyar kutató, köztük Karikó Katalin beszél a tudomány jelentőségéről. A kiállítás szeptember 4-e és október 31-e között, szerdától szombatig délutánonként ingyenesen látogatható. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A programban a debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság 25 tűzoltója vett részt. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be és kiárati oldalát felváltva lezárják, azonban a vállalat tájékoztatása szerint mindig biztosított lesz legalább egy használható be- és kijárat, így a parkolóban történő behajtás és az onnan való kihajtás a felújítás idején is folyamatos marad. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkolóhasználók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: dolgok, nekem itt vannak álmai.
1: Zene minden korból, minden időben.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új kinevezést kap a pápától Palánki Ferenc püspök, fókuszban a krónikus gyulladásos bőrbetegség, 420 éves Hajdú Szoboszló. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 14. Leó pápa Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé, számolt be róla a Vatikán News. A pápa ezzel elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főpásztori szolgálatról. Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton, és eredetileg üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Pályája során több plébánián szolgált, majd 2010-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézetnél is. Egy évvel később 16. Benedek pápa egri segédpüspökké nevezte ki, ezt követően Ternyák Csaba egri érsek, érseki helynökeként Miskolcváros lelkipásztori ellátását is rábízta. Ferenc pápa még 2015-ben nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé. Szolgálatába a debreceni Szent Anna Székesegyházba iktatták be. Az új megyés püspök kinevezéséig és ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegye irányítását várhatóan apostoli kormányzó veszi majd át. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Helyin Pál Gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Beres Klára, osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
3: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichis vezetését a gyermeknek.
2: Hajdú Szoboszló történetének egyik fontos évfordulóját ünnepelték, számolj be róla a haon.hu. A fürdővárosban arra emlékeztek, hogy 420 évvel ezelőtt Bocskai István fejedelem letelepítette a lovas hajdúkat Szoboszlón. Az ünnepségnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont, ahol ünnepi képviselőtestületülést is tartottak. Az eseményen számos városi kitüntetést és elismerést adtak át. Hajdúszoboszló város díszpolgára címet Takács Imre kapta több évtizedes pedagógusi és közéleti munkája elismeréseként. A Hajdúszoboszló városáért kitüntetést Bali István Imre és Buka László vehette át. Többek között a közszolgálat, a pedagógia, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén dolgozókat is díjazták. Emellett 15 diák kapna meg a Hajdúszoboszló kiváló tanulója elismerést. A megemlékezés a város főterén folytatódott, majd koszorúzással zárult. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat előtérségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Tart a vízellátási hálózat fejlesztése Szepesen, fókuszban a barna mezős területek. Elindult a Menzogó hajdúszobosztón. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a környék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgadüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgadüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Számtalan elhanyagolt iparterülettel találkozhatunk a városokban, az elhanyagolt olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek, hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Hajdúszoboszlón elsőként a Bártos Lajos általános iskolában vezették be a menzogó étkezési rendszert. Számolt be róla Ceglédi Gyula, hajdúszoboszló polgármester közösségi oldalán. Az új megoldás első napján megyleves és bolonyai spagetti került a gyermekek tányérjára, salátával kiegészítve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a diákok maguk szedhetik ki az ebédjüket, majd az étkezés végén saját maguk pakolnak el. A megmaradt ételt a kijelölt gyűjtőbe helyezik. A tányérokat és az evőeszközöket pedig a megfelelő helyre teszik. A városvezető szerint a menzogó nem egyszerűen egy új étkezési forma, hanem az önállóságra, a tudatosságra és a felelősségvállalásra is neveli a gyermekeket. A rendszer hozzájárulhat az ételpazarlás mérsékléséhez is, hiszen a diákok megtapasztalják, hogy érdemes csak ennyi ételt venniük, amennyit valóban elfogyasztanak. A menzogó bevezetését a képviselőtestület még a júniusi ülésén támogatta. A polgármester beszámolója szerint az első tapasztalatok alapján a rendszer nagy sikert aratott a tanulók körében. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szeptember 5. Hajdúsám Sony Ízek Fesztiválja. Városnap és helyi értékek startja. Vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás az Epreskerti rendezvénytéren. Most szombaton ingyenes programok. Fellépő Bódi Gusszi és Margó, Mihály Filuca és Abba Tribute Show.
2: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
3: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Reklámot hallottak. Flow Rider. Alexander Girl.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kovas, a családi és a szerelmi életén van továbbra is a hangsúly, a pénzügyei ugyanis felfelé ívelő tendenciát mutatnak, jelentősebb bevételre tehet szert. Bika, munkája és egyéb munkaügyi elfoglaltsága túl sok időt igényel, emiatt a társas kapcsolatok és a család háttérbe szorul, szerelmi konfliktus helyzet alakulhat ki. Ikrek, fontossá válnak az otthoni dolgok és a szerelem, könnyen teremt befolyásos kapcsolatokat, akiknek megmutathatja a tehetségét, menjen emberek közé, szórakozzon. Rák, ismerőse vagy barátja el akar adni önnek valamit, és ön kellemetlen helyzetbe kerül, ha nem akarja megvenni. Néha az őszinteség az egyetlen helyes válasz. Oroszlán, különböző hírek, üzenetek várják, állás lehet azért az adottságáért, hogy a részletek nem zavarják meg a lényeg meglátásában, tisztában van azzal, hogy honnan megy és hová tart. Szűz, egy méregdrága holmit nézett ki magának, abban azonban még nem biztos, hogy a megvétel után egy héttel is tetszeni fog-e önnek. Mérleg, egy szenvedélyes szerelem kezd kihújni, keressen egy lelkitársat, akivel kibeszéli magát. Skorpió, ez ennyi dolga akad, egyre jobban beássa magát a munkába, miközben észre sem veszi, hogy magányos marad, ezen idejében változtatni kellene. Nyilas, csinosítgatja, szépítgeti az otthonát egészen addig, amíg rá nem jön, hogy most már ideje megállni, szerelme is ezt várja öntől. Bak, a mai nap kedvező lehetőségeket teremt a munkával kapcsolatosan, és meghozza a pénzügyi felfutást is. Törődjön kedvesével, adja, hogy az érzelmek is helyet kapjanak az életében. Vízöntő, a hamis illúziók megtéveszthetik utazással, szerződéskötéssel kapcsolatban. Ne hagyja magát, minden döntését ismételten gondoljon át. Alak, ígéretes üzleti kísérletet tartogat a mai nap, remekül halad a dolgaival, van elegendő önbizalma és optimizmusa a jövő kilátásaival kapcsolatban.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az nem jó, ha ököllel arcunkba vágnak, de a civilizált, már-már kifinomult kegyetlenség még sokkal félelmetesebb. Az sem más, mint civilizált kegyetlenség, ha valaki annyira, úgymond elfoglalt, hogy soha nincs ideje senkire.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Egyre népszerűbb a csemege szőlő itthon. Mozgásban a tudomány Debrecenben is. Gyakorlatot tartottak a Sas utcai mélygarázsban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiák és a hazai fajták ismerhetők meg a mai 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta a rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás érkezett Debrecenbe, számolt be róla az unideb.hu. A Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlatot a Debreceni Egyetem főépülete előtt helyezték el. A Balatonfüredről érkezett kiállítás 5 egymáshoz kapcsolódó konténerben több mint 70 négyzetméteren mutatja be az akadémia múltját és a kutatók munkáját. A látogatók mesterséges intelligenciával készült filmet nézhetnek az MTA történetéről, virtuális valóság segítségével pedig bejárhatják az akadémia székházát, egy csillagvizsgálót és egy mikroszkópos laboratóriumot is. Bemutatják a Nekem a Tudomány című videósorozatot is, amelyben 22 elismert magyar kutató, köztük Karikó Katalin beszél a tudomány jelentőségéről. A kiállítás szeptember 4-e és október 31-e között, szerdától szombatig délutánonként ingyenesen látogatható. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A programban a debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság 25 tűzoltója vett részt. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be és kiárati oldalát felváltva lezárják, azonban a vállalat tájékoztatása szerint mindig biztosított lesz legalább egy használható be- és kiárat, így a parkolóban történő behajtás és az onnan való kihajtás a felújítás idején is folyamatos marad. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

Ébren álmodtunk, jó reggelt, 4:09 van pontosan, ma a Viktorok és a Lőrincek ünnepelnek. Milyen párosítások vannak itt, kérem szépen, már korán reggel. Ma körülbelül olyan 27 fok közelében melegszik a levegő, délelőtt futózápor, napközben élénkebb lesz majd a szél is talán, jöhet zivatar, meg ilyenek, szóval ez hasonló érdekességekre kell számítanunk. A mai napot pedig úgy döntöttünk, hogy valamilyen szokással rakjuk össze, és hogyha már van egy ilyen napkérdés, akkor legyen mondjuk az, hogy melyik iskolai szokásodat nem nőtted ki. Hátsó sor, torrágás, füzetszélére rajzolás, ilyesmit. Az iskolából valami, ami rajtad maradt, és végigkíséri az életet. Hogyha van ilyen túl a tudáson meg a bizonyítványokon, akkor azt jelez nekünk. 39-33-104-6, hogy mivel megyünk tovább, Linkin Park lesz, jó? Hogy legyen egy kicsit ilyen rockvizekre vezünk, picit kapjunk egy kis pánkosságot. In the end, ez pedig a dal cím. Meg is óvatos, kis lájtos, kicsit azért van benne egy ilyen visszafogott depresszió, de ettől még azért lehet jó egy dal. Michael Jackson is itt lesz velünk majd egy sírán, valaki pedig köszönte az Eddát, öleljük. Anikó, persze, jár neked.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szeptember 5. Hajdúsám Sanyi Ízek Fesztiválja. Városnap és helyi értékek startja. Vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás az Epreskerti rendezvénytéren. Most szombaton ingyenes programok, fellépő Bódikusz és Margó, Mihály Filuca és Abba Tribut Show.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.

Azizám, ez egy perzsa szó egyébként, és nagyjából azt jelenti, hogy kedvesem. Csak szólok. Tehát, hogy tudjuk ezt is. Egy csillán egyébként nem mutatkozik, mert ugye a turnénaptára szerint elindult az útjára, úgyhogy New Jersey lesz majd a következő állomás a MetLife Stadionban. McLemore, Lucas Graham, Bird társaságában tol majd egy nagyot. Ilyeneket tudunk. Peti írt nekünk Józsáról, azt mondja, bárhova ülök be, automatikusan a hátsó sort keresem, moziban, előadásom, még a váróban is. A szervezetem nem felejtette, hogy honnan lehet a legjobban súgni. Innen Debrecenből üzenjük Ednek, tel stadiont kívánunk neki egyébként, egy sírenre gondoltunk közben, és van bennünk még gondolat, hogyha fontos dolgom van, ezt írja nekünk az új kertből Dóri, csak új tollal tudom elkezdeni, a régi toll nyilván már tudja, hogy mennyit halogattam, ez tudományosan egyébként nem bizonyított, de az írószerboltok kifejezetten rá vannak erre állva, hogy szeretjük egyébként frissíteni pont azért az írószereinket, hogy így félretegyük a múltat, és jöjjön valami egészen más. A múltat most nem fogjuk félretenni, mert hogy azért visszanyúlunk az időben egy kicsit, viszont magyar dal jön, lehet, hogy ismerik, hol-e, milyen mor, valami ilyesmi.

0: beszélgetést a 13 hattyú Szabó Magda és az Emlékezet című kiállításban. A téma Szabó Magda a meg nem született regényei, a helyszín pedig a Debreceni Irodalomháza, Péterfia utca 28. A városi programoldalak szerint ingyenes a program, úgyhogy próbáljanak meg csatlakozni. Kata üzenete lesz nálunk a következő, ugye az iskolára kellett reagálni, akinek volt az a kedve persze, 3933-1046, ide jönnek az üzenetek, mindent szövegkielmelővel jelölök, a végén minden fontos, vagyis semmi sem, tanulási stratégia, neon kiadásban ez történik gyakorlatilag veled. Jó van az, mindenkinek valami maradt a suliból, mindenkinek valami más, lehet, hogy vannak közte pozitív szokások, lehet, hogy vannak közte negatív szokások, ezeket küldjék el nekünk, kíváncsian figyeljük. 30 933 104, pici kötelező után a Black Velvet érkezik hozzánk. Ez a Best FM. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

0: Sushi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
2: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.

0: Új kinevezést kap a pápától Palánki Ferenc püspök, fókuszban a krónikus gyulladásos bőrbetegség, 420 éves Hajdú Szoboszló. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 14. Leó pápa Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé, számolt be róla a Vatikán News. A pápa ezzel elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főpásztori szolgálatról. Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton, és eredetileg üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Pályája során több plébánián szolgált, majd 2010-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézetnél is. Egy évvel később 16. Benedek pápa egri segédpüspökké nevezte ki. Ezt követően Ternyák Csaba egri érsek, érseki helynökeként Miskolcváros lelkipásztori ellátását is rábízta. Ferenc pápa még 2015-ben nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé. Szolgálatába a debreceni Szent Anna Székes Egyházba iktatták be. Az új megyés püspök kinevezéséig és ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegye irányítását várhatóan apostoli kormányzó veszi majd át. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Helyin Pál Gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Beres Klára, osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
2: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichis vezetését a gyermeknek.
0: Hajdú Szoboszló történetének egyik fontos évfordulóját ünnepelték, számolj be róla a haon.hu. A fürdővárosban arra emlékeztek, hogy 420 évvel ezelőtt Bocska István fejedelem letelepítette a lovas hajdúkat Szoboszlón. Az ünnepségnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont, ahol ünnepi képviselőtestület ülést is tartottak. Az eseményen számos városi kitüntetést és elismerést adtak át. Hajdú Szoboszló város díszpolgára címet Takács Imre kapta több évtizedes pedagógusi és közéleti munkája elismeréseként. A Hajdú Szoboszló városáért kitüntetést Bali István Imre és Buka László vette át. Többek között a közszolgálat, a pedagógia, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén dolgozókat is díjazták. Emellett 15 diák kapna meg a Hajdú Szoboszló kiváló tanulója elismerést. A megemlékezés a város főterén folytatódott, majd koszorúzással zárult. Még marad a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat előtérségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Köszi Dani, találkozunk a következő órában. Carly Rae Jepsen, ő lesz nálunk a következő, megvan nagyjából. Call me baby! A hírek

Zsekire is Burna Boy, őt ne felejtsük el, mert ő is benne van a Die Die-ban, és ha már Die Die, akkor mondjuk egy Zsekire valahogy így összefonódott a futballal, na nem úgy, mint mikor ugye Barcelona védőjével volt igen-igen intenzív kapcsolatban, aztán abból lett egy ilyen egészen szép kis dal. A turné oldalon viszont az látszik, hogy Zsekire a következő állomása szeptember 18-án Madridban lesz. Zoli pedig a Vénkertből írt, a szendvicset még mindig uzsonnás zacskóba csomagolom, és 10 körül ugyanolyan, hogy megéhezem, mint korábban a nagy szünetben. A hőmérséklet is az iskola tempóban kapaszkodik fölfelé, délután egyébként nagyjából ilyen 27 fok köré számíthatunk, hogyha valakinek ma van az esküvője véletlenül vagy szánt szándékkal, akkor üzenem, hogy az talán az egyik legjobb hőfok. 40 fokba esküvőzni az nem egy nagy élmény, aztán így meg egy kicsit tovább is tart, meg úgy egy kicsit jobb lesz a lendülete. Abbával megyünk tovább, I Have a Dream, és hát közben, hogy miről beszélgetünk, ugye az iskolából megmaradt szokásainkat vettük gorcső alá, hogyha valakinek van ilyen, amire úgy emlékszik, hogy igen, ez úgy visszacsatol oda, 39-33-104-6 ide tudja küldeni, abba pedig jön, forog úgy, ahogy az kell, és hát az abbának valahogy megmaradt az az örökzöld lendülete, amit szeretünk bennem. I Have a Dream!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Budi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

Volt, ami volt. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Jó szurkolás. Már ugye arra is lesz majd lehetőség, majd erről is fogunk beszélni. Most, ami izgalmasá teszi a napokat, hogyha valaki azt mondja, mondjuk, hogy röbb dolgozat, azonnal izzadni kezd a tenyere. Pedig 25 éve nem kérnek számon, írja Ági. Gábor ért nekünk Mikepércsről. Meeting közben ma is a füzet szélére rajzolok. Sportos reggeli pacsit pedig szeretnénk adni egyúttal, mert ugye elindultunk abban az irányba, hogy beszélgetünk arról, hogy az iskolából mi maradt meg nekünk. Tehát, hogy túl azon, hogy nyilván diplomák, meg bizonyítványok, meg nem tudom micsoda, ez oké, okay, ez rendben van, de milyen rossz szokásokat vettünk ott föl, vagy milyen szokásokat, amit viszünk végig, aztán ezzel kapcsolatban jönnek az üzenetek. Egy sportos reggeli pacsit szeretnénk küldeni a DUSC Skyline fiatalnyainak, akik csütörtökön 43-21-re verték az Egert, és a klub beszámolója szerint 6 akadémista összesen 20 gólt szerzett, úgyhogy gratulálunk. Most néha kifejezetten jó, hogy az ember iskolából hozza magával a szokásait, főleg, hogyha mondjuk ez a gólszerzés, erre is rá lehetne fordítani. Mi az, amit találok most így gyorsan és zeneileg úgy gondolom, hogy fel tudja önöket tölteni? Legyen mondjuk Carson Koma, és induljunk el a purgatórium irányába. Hát, hogyha egy kicsit hozzátesz a naphoz, mert hogy ezek is jól tudnak szólni. Egyébként tegnap este a parkban egy nagyon nagyot szólt. Erről is majd később. A Carson Koma pedig hoz magával olyan dalokat, mint például a Gabi, meg hát azért vannak jó ötleteik zeneileg, úgyhogy mindig szerettünk hozzányúlni ilyen is ehhez hasonló dalokhoz. Egy igazi magyar szuperprodukció, Carson Koma, Betonhof és Krúbi közöse.

Celine Dion szól nálunk, mondjuk a héten kezdő iskolásoknak énekelt, akik mennyire boldogok lehetnek ettől a megszólalástól. Hogy... De jó, hogy emlékeztetjük őket, hogy elindult az iskola, de hát elindult, és hát így van ez jól. Csináljátok jól, ne felejtsétek el, tenni kell energiát a tanulásba is, mert ez később hozhat jót. Úgyhogy meg még születésnaposokról beszélünk, akkor mondjuk, hogy van egy Roblox tortánk. Ez a Roblox, ez egy ilyen speciális dolog, amiben mindent bele lehet rakni, ez benne az izgalmas. A kis angyalék alkották meg, és ez egy olyan vanília torta, amiben ropogós csokoládé darabok vannak, és csokoládé, és sós karamell bevonattal van az egész így megöntve, de ők egyébként is ilyen nagy álmodozók, úgyhogy le a kalappal előttük kis angyaléknak a tortájára fogunk közdeni majd a következő óra elején, és ha már itt vagyunk, és beszélünk erről a napról, születésnaposokról, akik mondjuk szeptember 5-én látták meg a napvilágot, van egy úriember, aki 1946. szeptember 5-én született Zanzibárban, lehet, hogy ismerik, úgy hívják, hogy Freddie Mercury, vagyis a Queen legendás frontemberéről beszélünk, aki ma lenne 80 esztendős, ennél jobb bizonyíték kevés arra, hogy a színpadi jelenlétet nem osztályozzák talán 5-ös skálán, hogyha Freddie iskolai szokásait kellene megtippelni, valószínűleg nem ő jelentkezett volna elsőként az órán, egyszerűen csak feláll, és onnantól kezdve mondjuk mindenki őt figyeli. Ő az az ember, aki megtanította a stadionokat gyakorlatilag, hogy hogy lehet együtt tapsolni, úgyhogy ha már Freddie Mercury, ha már a Queen, akkor jöjjön valami igazán bohém dolog itt a Best FM-en.

Döntsék el önök, hogy az eredeti a jobb, vagy a Janicsák Veca-féle feldolgozás. Janicsák Vecával voltak közös élményeink, amikor az X-Faktor ugye befejeződött az ő szériája, akkor itt csináltunk egy nagy koncertet Debrecenben. Aztán mindent lehetett mondani, csak az Zizi Laborról nem volt szó, nem szabad beszélni. Az nem tudom, hogy miért, ott a Veresegyházi asszonykórust megemlítették vicussal talán, hogy az milyen jó volt, és hogy ott szívta a szoknyájuk alatt magába a zenei levegőt, de annyira nem szerette ezt. Inner Circle-ről megyünk tovább, Games People Play, remélhetőleg menni fog önöknek is majd ez a dallam, ez a na-na-na-na-na-na-na-na, nagyjából ennyit kell megtanulniuk, és hogyha benne vannak és megtanulták már, hogy a bestfmdebrecen.hu-n keresztül tudják regisztrálni a születésnaposokat, akkor üzenem, hogy körülbelül egy olyan 5 percük van rá, mert utána elindítjuk a hívásokat és valahogy elkapjuk a születésnapost, remélhetőleg majd a nyertes felveszi a telefont, hogyha nem, akkor ilyenkor automatikusan egy új telefonszámot hívunk, úgyhogy célszerű jelezni nekik, hogy figyelem, mert most már bármelyik pillanatban esélyes lehetsz rá, hogy a Roblox tortáját megnyerd a kisangyalnak, ami tele is tele van mindenféle jóval. Inner Circle, Games People Play, ez jön most.

0: tart a vízellátási hálózat fejlesztése Szepesen, fókuszban a barna mezős területek. Elindult a Menzogó Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a Könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Számtalan elhanyagolt iparterülettel találkozhatunk a városokban, az elhanyagolt olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek, hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
0: Hajdúszoboszlón elsőként a Bártos Lajos általános iskolában vezették be a menzogó étkezési rendszert. Számolt be róla Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere közösségi oldalán. Az új megoldás első napján megylevesi és bolonyai spagetti került a gyermekek tányérjára, salátával kiegészítve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a diákok maguk szedhetik ki az ebédjüket, majd az étkezés végén saját maguk pakolnak el. A megmaradt ételt a kijelölt gyűjtőbe helyezik, a tányérokat és az evőeszközöket pedig a megfelelő helyre teszik. A városvezető szerint a menzogó nem egyszerűen egy új étkezési forma, hanem az önállóságra, a tudatosságra és a felelősségvállalásra is neveli a gyermekeket. A rendszer hozzájárulhat az ételpazarlás mérsékléséhez is, hiszen a diákok megtapasztalják, hogy érdemes csak ennyi ételt venniük, amennyit valóban elfogyasztanak. A menzogó bevezetését a képviselőtestület még a júniusi ülésén támogatta. A polgármester beszámolója szerint az első tapasztalatok alapján a rendszer nagy sikert aratott a tanulók körében. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
3: Andy Summer, ez a számunk a következő Oceana felvételével megyünk tovább. 4 perce vagyunk 10 óra után.

0: Benny Eilish, az Anker Ekos féle Afro House Remix szól itt a Best FM-en. 4 perc múlva lesz majd 10:45, és hát ilyenkor azért van már feladatunk, mutatom. Indulunk a születésnaposok irányába. Persze, mert hogy van belőlük. Dr. Berta Boglárkát, Zaki köszönti, a legjobb fogorvosnak szól az üzenete, ez, aki én átadtam ez, de mindenkinek van egy legjobb fogorvos, csak szólok halkan. Biztos Boglárka is a legjobb. Kovács Rádai Andit, édesanyja, édesapja, testvére Henny és a családja köszöntik. Andi éppen 2 hete született kis fiával, Janóval van otthon, születési szabadságon, illetve 5 éves lányával. Jaj, de jó, Andika! Imádunk, csókázunk. Szomszédaink voltak egyébként, nagyon szerettük őket, most is szeretjük őket. Hogyha találkozunk néha Hennyvel vagy Andikával, akkor mindig valamiről beszélünk. A kis lurkóról meg már láttunk képeket, csak mondom halkan, meg azt is, hogy így ismeretség okán tudod, hogy esélytelen a sorsoló program, bocsi. Sóvágó Istvánnét férje köszönti, drága feleségemen 40 éve vagyunk együtt. 2 gyönyörű gyermeket adott nekem, nagyon szeretem, nagyban készül a holnapi. Nem, ez már egy másik üzenet. Fura lett volna, hogyha 70 évesen rámenne a félmaratonra, bár az is benne van. Isten éltesse. Sitéri Vilmost szülei és testvérei köszöntik, 26 esztend, és nagyban készül a holnapi első félmaratonjára csapatban. Na, drukkolunk. Kis Székely Benedek, Kis Norbert köszönti, 3 esztendős lett benne egyébként, és azt kell róla tudni, hogy az Óvit a Szent Efrémben ezt írta. Mozdonya jelekezte, Huncut egyébként, és kedves mosolygó, szereti az autókat, traktoros tortát szeretne. Ej, na, itt csúszott el a dolog. Na, az nem volt most pont, de lehet, hogy ő lesz egyébként. Dominika anya és apa köszöntik többek között Belit. Borbé Molnár Vivien erdélyiné Lackó Zsuzsa köszönti, nagyon boldog születésnapot kívánok neki. Anyósa Zsuzsa és Tamás, 32 esztendő. Sovágó István, én a figyelemben, ez egy Guinness rekord, a hugom mindenkit benevez, ezért most én szeretném megletni őt egy tortával. Hölgyeim és uraim, Edith nővére köszönti Sovágó Istvánét, aki kereken 170 éves lett. Ritka, de tényleg ezt küldtétek, majd figyeljetek erre, mert most nem tudom, hogy 17 vagy 70, de Bügy Istvánné nagy valószínűséggel 70 lehet. Mindegy, 170 évet jósolnak neked, és az tök jó. Gellértné Barta Magdát köszönti unokái Dori, Karina, Lola, lányai Zsuzsi, Petra és Veje Laci, 76 esztendőset, és a világ legfinomabb sütijeit ő köszönti, soha nem nyert még, úgyhogy várják, hogy hát ha most lehet. Szejfert Rózsát, Tekla, Dédi, Timi, Norbi, Detti köszöntik, sok szeretettel köszöntjük az örökmozgó születésnapost, aki mindig finomakkal, falatokkal vár minket. Reméljük, hogy még nagyon sokáig sütöget és hegyet is fog még mászni, hogy teszi ezt. A nagyvilágban rengeteget mozog, és hogy annyi energiája van, hogy az egész világnak elég lenne. Na, kedves Rózsa, ez egy jó hír. Vékony István, Csabáné Julikát, fia és unokái köszöntik, 77 esztendős Molnár Ádámot, anyukája, aki 13 éves nagy Loki Druckerről van szó, anya Sancó, mama és Szilvike köszöntik, Szoboszai Dominik pedig a kedvenc focistája, ezt megértem. Zbiskó Vilmosné családja köszönti, Vastag Erikát Évi és családja, szeretném ikertesomot berevezni tortasorsolásra, hogy mindenkinek süt tortát, hát amúgy szerencséje lenne, és megnyernénk neki. Sándor Ábel Dávidot édesanyja és nagyszülei köszöntik. Na, kedves köszöntöttek, nézzük, hogy vajon felveszi a nyertes születésnapos a telefont.
1: Háló, kezét csokolom, Mázló Imréni Ágnest keresem.
2: Parancsoljon.
1: Csokolom, rosszkor telefonálok?
2: Nem.
1: Milyen rádiós kutatásokat végzünk, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen rádiókat szokott hallgatni.
2: Én állandóan csak a Best-et.
1: Csak a Best FM-et?
2: Csakat, semmi mást.
1: Semmi mást. Miért?
2: Hát nem tudom, itthon vagyok, nyugdíjas vagyok, és nekem ez olyan kellemes ez az adás.
1: Értem. Mi lenne, ha még kellemesebbé tennénk?
2: Hát, nem tudom.
1: Van rá esély. Mert hogy az unokái Levi és Vivi nevezték be a kedvenc nagymamájukat a születésnapos tortasorsolásra, és hát kedves Ágnes, ön lett a szerencsés, úgyhogy gratulálunk mindenképpen, mert hogy van egy tortája. Jaj, de elérzékenyült! Hát mi történik ott, csókolom? Jó hírem van!
2: Gyönyörű unokák!
1: Igen. Azt írják egyébként, hogy ma mindenképpen egy kivételes dolog lesz készülnek, illetve a holnapi napra, de én elárulok egy titkot, jó? Mert hogy azt írták, hogy annyira szeret rádiózni az ő kedvenc nagymamájuk, hogy kapni fog egy új rádiót is.
2: Ne!
1: tetszik lenni, Ágnes?
2: Igen, itt vagyok.
1: Jól van, egyen meg a szívét. Boldog születésnapot kívánunk. Nem is tartjuk föl. Annyit mondunk, hogy a Kisangyal cukrászda, ami a Kishegyesi úton található meg, oda majd küldj el az unokáit, vagy szaladjon előn, ahogy sikerül, mert hogy ott már várja egy torta, egy vanília torta, ropogós csokoládéval és sós karamellel. Úgyhogy nagyon finom lesz, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. Csokolom a kezét, boldog születésnapot. Na hát ezért rádiózunk nagyjából, hogy ilyen pillanatok ennek szülessenek, és hogy valahogy ezeket együtt éljük meg. 2 perccel vagyunk, 4:11 után. Boldog születésnapot kívánunk mindenkinek. Remélhetőleg önök is azt hallották, hogy a lehető legjobb helyre került az a torta. Boldog születésnapot minden ma szülöttnek, függetlenül attól, hogy ma vagy sok-sok évvel ezelőtt tette azt. Bikini és a fagyi jön.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Szeptember 5. Hajdúsámson ízek fesztiválja. Városnav és helyi értékek startja. Vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás az Epreskerti rendezvénytéren. Most szombaton ingyenes programok, fellépők, Bódikusz és Margó, Mihály Filuca és a Batribút Show.

0: a szerelem.
1: Így gyorsan a születésnaposokon túl by Alex szólt nálunk, és a Schlepp Tidenivel volt már kicsi, ez volt ugye a dal címe, és ha már itt járunk, hogyha valaki Budapesten tölti az estét, akkor a Parkban ma by Alex és a Schlepp a főszereplő, Nagy Bogi vendégszereplésével. A hivatalos menetrend szerint kapunyítás 18 órakor lesz, Bogi 19:20-kor, by Alexék 20:30-kor kezdenek. Norbi pedig a Lenztelepről küldött egy üzenetet, hogy tollat még mindig kölcsönkérem, és ugyanúgy elfelejtem visszaadni, a munkahelyemben is ez történik velem, talán ez maradt meg az iskolából. Odakint egyre melegebb van, de egy futózáporra továbbra is érdemes készülni, és közben várjuk az üzeneteket, melyek azok a iskolás szokások, amelyek megmaradtak talán örökké. DJ Ozzy, ezzel megyünk tovább. Hey baby, lesz pedig a dal cím.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kovas, a családi és a szerelmi életén van továbbra is a hangsúly, a pénzügyei ugyanis felfelé ívelő tendenciát mutatnak, jelentősebb bevételre tehet szert. Bika, munkája és egyéb munkaügyi elfoglaltsága túl sok időt igényel, emiatt a társas kapcsolatok és a család háttérbe szorul, szerelmi konfliktus helyzet alakulhat ki. Ikrek, fontossá válnak az otthoni dolgok és a szerelem, könnyen teremt befolyásos kapcsolatokat, akiknek megmutathatja a tehetségét, menjen emberek közé, szórakozzon. Rák, ismerőse vagy barátja el akar adni önnek valamit, és ön kellemetlen helyzetbe kerül, ha nem akarja megvenni. Néha az őszinteség az egyetlen helyes válasz. Oroszlán, különböző hírek, üzenetek várják, állás lehet azért az adottságáért, hogy a részletek nem zavarják meg a lényeg meglátásában, tisztában van azzal, hogy honnan megy és hová tart. Szűz, egy méregdrága holmit nézett ki magának, abban azonban még nem biztos, hogy a megvétel után egy héttel is tetszeni fog-e önnek. Mérleg, egy szenvedélyes szerelem kezd kihújni, keressen egy lelkitársat, akivel kibeszéli magát. Skorpió, ezennyi dolga akad, egyre jobban beássa magát a munkába, miközben észre sem veszi, hogy magányos marad, ezen idejében változtatni kellene. Nyilas, csinosítgatja, szépítgeti az otthonát egészen addig, amíg rá nem jön, hogy most már ideje megállni, szerelme is ezt várja öntől. Bak, a mai nap kedvező lehetőségeket teremt a munkával kapcsolatosan, és meghozza a pénzügyi felfutást is. Törődjön kedvesével, adja, hogy az érzelmek is helyet kapjanak az életében. Vízöntő, a hamis illúziók megtéveszthetik utazással, szerződéskötéssel kapcsolatban. Ne hagyja magát, minden döntését ismételten gondoljon át. Alak, ígéretes üzleti kísérletet tartogat a mai nap, remekül halad a dolgaival, van elegendő önbizalma és optimizmusa a jövő kilátásaival kapcsolatban.

0: Nézzük meg, hogy milyen sport lehetőségek vannak, ha már így a nagy utazásból visszatérünk egy picit ide az élők sorába, és így újra felveszünk a fordulatot. A női kosárlabda világbajnokságon 12 óra 15-kor Nigéria-Magyarország mérkőzés lesz majd Berlinben, este 8-kor pedig a Paks DVSC NB1-es 7. fordulója. Réka pedig a nagyerdőről azt írta, hogy csengetés már nincs, de pénteken 13:45-kor máig megkönnyebbülök. A testem tudja, hogy vége a 6. órának. Ma viszont nincs kicsengetés, délben kosár, este loki, közte pedig lehet gyakorolni a kanapéről történő szakkommentárkodás, hogyha éppen úgy szeretné valaki, abban egyébként mi vagyunk a legverhetetlenebbek. Amivel most tovább menjünk, egy pici kötelező, aztán Bibi Rexa, és majd jön Bibi Rexa New Religion dala után a Guns N' Roses Paradise City-e, úgyhogy jó helyen vannak zeneileg is.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

0: egyre népszerűbb a csemege szőlő itthon. Mozgásban a tudomány Debrecenben is. Gyakorlatot tartottak a Sas utcai mélygarázsban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiák és a hazai fajták ismerhetők meg a mai 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta a rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
2: Óriási a kereslet, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése, tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
0: A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás érkezett Debrecenbe, számolt be róla az unideb.hu. A Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlatot a Debreceni Egyetem főépülete előtt helyezték el. A Balatonfüredről érkezett kiállítás 5 egymáshoz kapcsolódó konténerben több mint 70 négyzetméteren mutatja be az akadémia múltját és a kutatók munkáját. A látogatók mesterséges intelligenciával készült filmet nézhetnek az MTA történetéről, virtuális valóság segítségével pedig bejárhatják az akadémia székházát, egy csillagvizsgálót és egy mikroszkópos laboratóriumot is. Bemutatják a Nekem a Tudomány című videósorozatot is, amelyben 22 elismert magyar kutató, köztük Karikó Katalin beszél a tudomány jelentőségéről. A kiállítás szeptember 4-e és október 31-e között, szerdától szombatig délutánonként ingyenesen látogatható. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A programban a debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság 25 tűzoltója vett részt. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be és kijárati oldalát felváltva lezárják, azonban a vállalat tájékoztatása szerint mindig biztosított lesz legalább egy használható be- és kijárat, így a parkolóban történő behajtás és az onnan való kihajtás a felújítás idején is folyamatos marad. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: Maradok távol.
1: 11 óra után újra együtt, Follow the Flow, Maradok távol, kicsit távol maradtam, jöttek a hírek, Survivor, ez lesz nálunk a folytatás, és hát közben, hogyha már így gondolkodunk így együtt, hogy mit kellene magunkkal kezdeni, akkor a Grandevue családi nap hivatalos programja szerint holnap, szeptember 6-án, 20 óra 30-tól ingyenes Follow the Flow koncert. Ja, a budapesti Városháza Parkban, de jó, miért mondtuk el? Hirtelen szembe jött velem, bocsánat. Eszter írt a Bocskai Kertből, közben azt írta, hogy a nap témájára, ugye vasárnap este pakolom össze a táskámat, csak most már laptop van benne, és hétfő reggel ugyanúgy nincs meg a töltő. A mai délután 27 fok körül lesz majd, és hát járjanak úgy, mint ahogy jól kell. Szóval, hogy vigyék magad a töltőjüket, meg csináljanak mindent jól, meg ilyesmi. Survivor nálunk a folytatás, hogyha valakinek van útra nem illő dolga, de ez eddig egyébként roppant csendes Debrecen, akkor azt nyugodtan küldjék el nekünk, a következő órákban is itt lesz majd Enikő, és várja ezeket az információkat. Eye of the Tiger, ez pedig a dal címe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni étel

0: Bogosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás!
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.

Na, így a cukroskaboltból, ezt mondtam, szóval cukorkaboltból, így, hogy kikerültünk, 50 centet hallottuk. Jönnek az üzenetek, még két vallomás egyébként a nap kérdésére. Anikó írja a Libakertbe, szeptemberben iskola induláskor indokolatlanul rám tör egy ilyen füzetvásárlás. Van otthon 12 bontatlan, de egyik sem elég szeptemberi. Balázs írja a Hajdú Sámsonból, hogyha valaki előttem felel, fejben én is mondom a választ. Aztán meg vagyok sértődve, hogy nem kaptam ötöst. Úgy tűnik az iskola nem ér véget, mert ugye a csengő hang az lassan itt lesz, és hát a jövő héten is azért tolják most már keményebben az iskolások. Azért vannak nagy váltások, ugye, hogyha iskolák között, mondjuk általános iskolából, középiskolába megy az a diák, vagy alsósból lesz felsős, ezek mindig nagy változók, úgyhogy egy picit legyünk ott jobban lélekben. Hát, hogyha tudunk segíteni. Honeybees, Paula, tele a szívem. Iskolával, szeretettel, gyerekekkel, bármivel tele lehet. Nézzük meg, hogy a te szíved mivel van tele.

Rúzsa Magdi és az ég és a föld, no meg Magdinak ugye két fellépése is lesz majd ezen a hétvégén, úgyhogy mindenképpen keressenek majd rá, megtalálják majd a Felvidéken valahol és Magyarországon is, szóval koncerthegyek várnak azokra, akik Rúzsa Magdit szeretnék követni. Ez volt az ég és a föld, és a Starship dalával fogunk tovább menni, ez már biztos. Aztán jön majd Danyburgi és Dash, itt lesz Pharrell Williams és a Happy, úgyhogy jó helyen vannak zeneileg is, de lassan a búcsú könnyes pillanatai jönnek, ami nem annyira izgalmas és érdekes, mint az, hogy jönni fog Enikő utánam, úgyhogy teljesíti majd a kéréseket, kívánságokat, és a tessék vele tartani, majd küldjék neki is a hasznosabbnál hasznosabb információkat. Ez fog segíteni neki is, illetve azon hallgatóknak, akik indulnak és útra kelnek. Starship pedig már forog itt a Best-en.

Ma a Pharrell Williams is a Happy-t szerintem meg fogják hallgatni, kb. Nem tudom mennyi lehet. Szerintem egy, másfél, két, négy, öt, nem tudom hány millió esküvő lehet a mai napon, de a Happy azt szerintem az ott lesz. Tehát, hogy nem, kiszámoljuk, mondjuk vagyunk 9 milliárdan, azt leszűkítjük, ugye ketté vágjuk, mert eleve a nemek, és hát ott valószínűleg ugye így, akkor az 4,5 milliárd, azt elosztjuk 365. Szóval hogy rengeteg lehetőség van arra, hogy beleszaladjanak egy esküvőbe, remélhetőleg találkozunk. Ma karamellel fogok búcsúzni most, és az elzárt övezettel. Ezzel övezetek Debrecenben most nincsenek, én legalábbis ezt látom, sétáló város az van, ehhez pedig lehet csatlakozni, és lehet szeretni, nem szeretni, de ez egyébként egy jó kezdeményezések. És ne felejtsék el, hogy ma ünnepelnek a Viktorok és a Lőrincek, lehet, hogy együtt. Karamell elzárt övezetével búcsúzom. Fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezik Enikő.

0: Best FM dalaival. Nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: 104.6
0: Best FM.
2: Új kinevezést kap a pápától Palánki Ferenc püspök, fókuszban a krónikus gyulladásos bőrbetegség, 420 éves Hajdú Szoboszló. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 14. Leó pápa Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé, számolt be róla a Vatikán News. A pápa ezzel elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főpásztori szolgálatról. Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton, és eredetileg üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Pályája során több plébánián szolgált, majd 2010-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézetnél is. Egy évvel később 16. Benedek pápa egri segédpüspökké nevezte ki. Ezt követően Ternyák Csaba egri érsek, érseki helynökeként Miskolcváros lelkipásztori ellátását is rábízta. Ferenc pápa még 2015-ben nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé. Szolgálatába a debreceni Szent Anna Székesegyházba iktatták be. Az új megyés püspök kinevezéséig és ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegye irányítását várhatóan apostoli kormányzó veszi majd át. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Heimpál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Beres Klára, osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
3: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
2: Hajdú Szoboszló történetének egyik fontos évfordulóját ünnepelték, számolj be róla a haon.hu. A fürdővárosban arra emlékeztek, hogy 420 évvel ezelőtt Bocskai István fejedelem letelepítette a lovas hajdúkat Szoboszlón. Az ünnepségnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont, ahol ünnepi képviselőtestület ülést is tartottak. Az eseményen számos városi kitüntetést és elismerést adtak át. Hajdú Szoboszló város díszpolgára címet Takács Imre kapta több évtizedes pedagógusi és közéleti munkája elismeréseként. A Hajdú Szoboszló városáért kitüntetést Bali István Imre és Buka László vehette át. Többek között a közszolgálat, a pedagógia, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén dolgozókat is díjazták. Emellett 15 diák kapna meg a Hajdú Szoboszló kiváló tanulója elismerést. A megemlékezés a város főterén folytatódott, majd koszorúzással zárult. Míg marad a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
4: Szélállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,6.

0: Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a szombat délutánban a 104.6-on. Startol a déli kívánság műsor, és már van is egy telefonálónk. Vajon kívánsággal kapcsolatban? Halló, halló, best a fám?
1: Ja, útinfóm lenne.
0: Hallgatlak.
1: Debrecen és Újváros között, mondjuk úgy, hogy gyenge képességű emberünk gördeszkával közlekedik az út közepén.
0: Gondolom se láthatóság és se semmi egyéb
1: semmi
0: rajta.
1: Semmi nincs rajta, a telefon a kezébe, gondolom live-ozik, vagy nem tudom mit csinál, és az út közepén.
0: Azt a mindenit.
1: Újváros és Debrecen között.
0: Gördeszkával akkor jól hallottam.
1: Igen. Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy jelezted nekünk.
1: Köszi.
0: Szia! Húha, hát ez elég balesetveszélyes művelet, és nem is túl szabályos. Azért az életünkkel ne játszunk. De ha arrafelé közlekedünk, és mondjuk a rendőrök még nem jelezték neki, akkor számítsunk rá is, csak óvatosan, figyelmesen. Én pedig akkor indítom a szombat délutánt a kívánság műsorral a forró drót 500-540 vagy 39-33-104-6. A mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: kívánság műsor, Best FM.
1: Kérdés sokkal, amennyik Juhász Gábor beszélek, közlekedési infóm lenne.
0: Hallgatom, Gábor.
1: A 4-es úton Debrecen felé haladva, a ipari parti lehajtó után a Honda szalonnál ráfutásos baleset, 3 autó. Rendőrök ott vannak, és a mentő meg a tűzoltó most jött.

0: Válságműsor, Best FM Rádió.
1: Kis Alexandra vagyok. Szeretnék édesapukámnak nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánni.
0: Szia, igen, és milyen dalt szeretnél neki?
1: Valami magyar retrót szeretnék kérni.
0: Jó, együtt vagytok most, vagy lesz valamilyen ünneplés?
1: Nem dolgozik, az öcsémmel dolgoznak, és kitartást szeretnék kívánni neki, és legyen nagyon-nagyon szép napja, és nagyon-nagyon szeretem, ő a legfontosabb férfi az életemben.
0: Mi is nagyon sok boldogságot kívánunk neki.
1: Köszönöm.
0: Köszi, hogy hívtál, szia!

0: 06 itt jönnek folyamatosan az üzenetek a kívánság műsorral kapcsolatban. Roli írt nekem, hogy DJ Szatmári, lehetne a 100 évet várnék rád, na, már is játszom, egész nap munka, minden nap, ezért szeretné ezt a dalt. Oké, közben valaki más is ugyanezt akarja meghallgatni, ugye? Halló, best of fam!
1: Sanyi vagyok, és én számot szeretnék küldeni a szerelmemnek, akit nagyon szeretek és imádok, és így dolgozunk együtt, és most nem tudja, hogy küldöm neki az álmat, mert kijött a rá. Küldöm az egész brigádnak.
0: Köszi, szia!
1: Jó, szia!

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Tart a vízellátási hálózat fejlesztése Szepesen, fókuszban a barna mezős területek. Elindult a Menzogó Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Számtalan elhanyagolt iparterülettel találkozhatunk a városokban, az elhanyagolt olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
3: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
2: Hajdúszoboszlón elsőként a Bártos Lajos általános iskolában vezették be a Menzogó étkezési rendszert, számolt be róla Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere közösségi oldalán. Az új megoldás első napján megyleves és bolonyai spagetti került a gyermekek tányérjára, salátával kiegészítve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a diákok maguk szedhetik ki az ebédjüket, majd az étkezés végén saját maguk pakolnak el. A megmaradt ételt a kijelölt gyűjtőbe helyezik, a tányérokat és az evőeszközöket pedig a megfelelő helyre teszik. A városvezető szerint a Menzogó nem egyszerűen egy új étkezési forma, hanem az önállóságra, a tudatosságra és a felelősségvállalásra is neveli a gyermekeket. A rendszer hozzájárulhat az ételpazarlás mérsékléséhez is.

0: hiszen a diákok megtapasztalják, hogy érdemes csak ennyi ételt venniük, amennyit valóban elfogyasztanak. A menzagó bevezetését a képviselőtestület még a júniusi ülésén támogatta. A polgármester beszámolója szerint az első tapasztalatok alapján a rendszer nagy sikert aratott a tanulók körében. Kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Szia, Tomi vagyok. A számot összekírni a karamelltől a lélekonból. Szeretném küldeni az AKS dolgozóinak, de lő és utóválogatom. És üdvönöm nekik, hogy holnap jó pihenjék ki magukat.
0: Jó pihenést majd nektek.
1: Köszi, szia.
0: Szia.

0: szeretnék én lenni a
1: csókirály. Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
2: mondja meg nyugodtan.
3: A Best FM-et.

0: nekem is jár. Teszteszem Rádió kívánság műsor.
1: Szia, Rami vagyok, és egy számot szeretnék kérni.
0: Szia, Rami, mi lenne az?
1: A Desperádótól szeretném kérni a Táncolj, hogy előbe küldeném Gyöngyinek, Rukinak és Zsaninak.
0: Igen, és van valami üzenet nekik?
1: Annyit csak, hogy jó munkát kívánok nekik.
0: Én is ezt kívánom. Hello, hello.
1: Szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Egyre népszerűbb a csemege szőlő itthon. Mozgásban a tudomány, Debrecenben is. Gyakorlatot tartottak a Sas utcai mélygarázsban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiák és a hazai fajták ismerhetők meg a mai 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta a rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajta választékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás érkezett Debrecenbe, számolt be róla az unideb.hu. A Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlatot a Debreceni Egyetem főépülete előtt helyezték el. A Balatonfüredről érkezett kiállítás 5 egymáshoz kapcsolódó konténerben több mint 70 négyzetméteren mutatja be az akadémia múltját és a kutatók munkáját. A látogatók mesterséges intelligenciával készült filmet nézhetnek az MTA történetéről, virtuális valóság segítségével pedig bejárhatják az akadémia székházát, egy csillagvizsgálót és egy mikroszkópos laboratóriumot is. Bemutatják a Nekem a Tudomány című videósorozatot is, amelyben 22 elismert magyar kutató, köztük Karikó Katalin beszél a tudomány jelentőségéről. A kiállítás szeptember 4-e és október 31-e között, szerdától szombatig délutánonként ingyenesen látogatható. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A programban a debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság 25 tűzoltója vett részt. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kiárati oldalát felváltva lezárják, azonban a vállalat tájékoztatása szerint mindig biztosított lesz legalább egy használható be- és kiárat, így a parkolóban történő behajtás és az onnan való kihajtás a felújítás idején is folyamatos marad. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled, Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Új kinevezést kap a pápától Palánki Ferenc püspök, fókuszban a krónikus gyulladásos bőrbetegség, 420 éves hajdúszoboszló. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 14. Leó pápa Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé, számolt be róla a Vatikán News. A pápa ezzel elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főpásztori szolgálatról. Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton, és eredetileg üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Pályája során több plébánián szolgált, majd 2010-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézetnél is. Egy évvel később 16. Benedek pápa egri segédpüspökké nevezte ki, ezt követően Ternyák Csaba egri érsek, érseki helynökeként Miskolcváros lelkipásztori ellátását is rábízta. Ferenc pápa még 2015-ben nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé. Szolgálatába a debreceni Szent Anna Székesegyházba iktatták be. Az új megyés püspök kinevezéséig és ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegye irányítását várhatóan apostoli kormányzó veszi majd át. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A helyi pár gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára, osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
3: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan rizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Hajdúszoboszló történetének egyik fontos évfordulóját ünnepelték, számolj be róla a haon.hu. A fürdővárosban arra emlékeztek, hogy 420 évvel ezelőtt Bocskai István fejedelem letelepítette a lovas hajdúkat Szoboszlón. Az ünnepségnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont, ahol ünnepi képviselőtestület ülést is tartottak. Az eseményen számos városi kitüntetést és elismerést adtak át. Hajdúszoboszló város díszpolgára címet Takács Imre kapta több évtizedes pedagógusi és közéleti munkája elismeréseként. A Hajdúszoboszló városáért kitüntetést Bali István Imre és Buka László vehette át. Többek között a közszolgálat, a pedagógia, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén dolgozókat is díjazták. Emellett 15 diák kapna meg a Hajdúszoboszló kiváló tanulója elismerést. A megemlékezés a város főterén folytatódott, majd koszorúzással zárult. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat előtérségünkben, esőzápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

A Backstreet Boys dalaután is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvenceit játszom a szombat délutánban, és hogyha valakinek ilyen kicsit semmilyen unott hangulata van, akkor szerintem ne fogja arra, hogy most valamiért rossz a kedve, vagy csak rossz dolgok történnek vele, vagy levert, és azt érzi, hogy nincs jó hangulata. Szerintem nincs egyedül ezzel. A mai nap folyamán körülbelül 4 embertől hallottam ezt, hogy ez a nyomott idő, meg ez az egész nap most olyan semmilyen. Úgyhogy ebben próbálok majd segíteni egy kicsit a hallgatókat.

szeptember első hétvégéje, úgyhogy még minden olyan furcsa, fél lábbal a nyárban, fél lábbal az őszben vagyunk, ilyen kettős állapot, át kell állítani az agyunkat is arra, hogy most már bizony szeptember van. De én játszom a kedvenceket egész délután, úgyhogy bízom benne, hogy együtt rádiózunk, a mikrofonnál Morvai Szűcs Nikő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

104.6-on, és hát feltennék egy kérdést a hallgatóknak, hogy mi az, amit régen szinte mindenki tudott, ma pedig már lassan igazából senki. Ugye volt idő, amikor a telefonszámokat fejből tudtuk, nem hármat, négyet, hanem akár egy egész telefonkönyvi számot. Ha elindultunk valahová, akkor elővettünk egy térképet, és ez nem volt kérdés, hogy mennyi idő múlva érünk oda, hanem az, hogy vajon jó irányba megyünk-e egyáltalán. És tudtuk azt, hogy hogyan kell mondjuk visszatekerni a magnókazettát, igaz? És ha valami elromlott otthon, akkor az első gondolat nem feltétlenül az volt, hogy akkor ez kuka, hanem az, hogy várj, ezt még meg lehet javítani. És lehet, hogy a mai 20 évesek teljesen idegen egy környezet az, ami mondjuk a 30 plusz 40-50 éveseknek reflexből megy, és fordítva is, mert biztosan vannak olyan dolgok, amit a fiatalabb generáció már így magától értetődőnek vesz, és az idősebbek pedig már külön meg kell tanulni. Úgyhogy nézzük meg, hogy mennyi mindent cseréltünk le a kényelemre, a technológiára, és közben vajon mi az, amit elfelejtettünk. Erre nagyon-nagyon kíváncsi lennék, írják meg nekem ezzel kapcsolatban a véleményüket 30 933 104.

Ezt a Femen a 104.6-on, és ugye az volt a kérdésem, hogy mik azok a dolgok, amiket régen szinte mindenki tudott, ma pedig már lassan senki. Ugye az egyik az, hogy fejből felhívni valakit. Ma ugye elég rábökni egy névre a telefonban, régen viszont a fontosabb telefonszámok ott voltak bizony a fejünkben. Otthon, munkahely, nagymama, barátok, stb. Stb. És hogyha a telefon fülkében álltunk, akkor bizony nem lehetett rákeresni a kontaktok között, hanem ott nekünk kellett fejből bepötyögni. Kíváncsi lennék, hogy ki az, aki még a mai napig fejben tartja a telefonszámokat. Vagy éppen mondjuk térképet olvasni, ki az, aki tud. Mert ugye nem a telefonos navigáció mondta meg, hogy mondjuk 200 méter múlva forduljunk jobbra, hanem néztük az útjelzőtáblákat, térképet próbáltunk beazonosítani, stb. Stb. És egyébként ez nyilván nem annyira új keletű dolog, viszont mi annó még, tehát ilyen 6 évvel vagy 7 évvel ezelőtt is térképpel voltunk túrázni is, tehát hogy fogtuk a kezünkben és úgy mentünk, nem a telefont vettük elő, mert nekünk valamiért ez ilyen szent szabály, hogyha erdőben vagyunk, akkor annyira nem telefonozunk, stb., hanem ott a természettel vagyunk lényegében. Aztán a másik kérdésem, hogy ha elszakad egy kábel, elromlott a rádió, így leesett egy gomb, nyikorog egy szekrény, akkor régen teljesen természetes volt, hogy előkerül a csavarhúzó, a ragasztó, a cérna, és megpróbáljuk megmenteni. És nem biztos, hogy most már ezt mindenki alkalmazza, hanem ó, akkor veszünk másikat, nyilván, ha van rá lehetőség. De kíváncsi lennék arra, hogy ki az, aki szán arra időt, hogy mondjuk visszavarjon egy gombot a felsőjén. Mert én azt teszem észre, hogy sajnos nem csak a tárgyakkal, hanem nagyon sokszor az emberi kapcsolatokkal is így vannak az emberek, hogy oké, akkor ez most elromlott, dobjuk el, van másik. De a miértjén vagy a megjavításán sokan nem gondolkoznak vagy dolgoznak. Nem is feltétlen kell mindegyik szituációban, de azért vannak olyan helyzetek, amiket nem éri meg mondjuk csak úgy eldobni, addig, ameddig nem tisztáztuk a dolgokat, vagy nem tudjuk, hogy pontosan mi, miért és hogyan történt. Írják meg nekem a véleményüket ezzel kapcsolatban.

Köszöntjük Lőrinc nevű hallgatóinkat! A Lőrinc latin eredetű férfi név jelentése Laurentum vidékéről származó férfi babérkoszorúval díszített. Sok híresség viselte ezt a nevet, többek között Lorenzo Cherubini, közismertebb nevén Giovanotti, olasz énekes, Lorenzo da Ponte költő és librettista, ő írta Mozart operáinak a librettóját, Laurence Olivier, angol színész, filmszínész, Szabó Lőrinc költő, és természetesen ön kedves Lőrinc, aki most a rádiót hallgat.

Köszöntjük Viktor nevű hallgatóinkat! A Viktor férfi név a latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győzelmes. Női párja Viktória sokáig a győző névvel rokonították. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező, Vittorio Gassman olasz filmszínész, Viktor Hugo francia író, költő, Orbán Viktor miniszterelnök, Róna Viktor balettművész, koreográfus, balettigazgató, Viktor Vazarelli festőművész és

0: a kedvencek rádiója.
1: Tart a vízellátási hálózat fejlesztése Szepesen, fókuszban a barna mezős területek. Elindult a Menzogó Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Számtalan elhanyagolt iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Hajdúszoboszlón elsőként a Bártos Lajos általános iskolában vezették be a menzogó étkezési rendszert. Számolt be róla Ceglédi Gyula, hajdúszoboszló polgármester közösségi oldalán. Az új megoldás első napján egy leves és bolonyai spagetti került a gyermekek tányérjára, salátával kiegészítve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a diákok maguk szedhetik ki az ebédjüket, majd az étkezés végén saját maguk pakolnak el. A megmaradt ételt a kijelölt gyűjtőbe helyezik, a tányérokat és az evőeszközöket pedig a megfelelő helyre teszik. A városvezető szerint a menzogó nem egyszerűen egy új étkezési forma, hanem az önállóságra, a tudatosságra és a felelősségvállalásra is neveli a gyermekeket. A rendszer hozzájárulhat az ételpazarlás mérsékléséhez is, hiszen a diákok megtapasztalják, hogy érdemes csak ennyi ételt venniük, amennyit valóban elfogyasztanak. A menzogó bevezetését a képviselőtestület még a júniusi ülésén támogatta. A polgármester beszámolója szerint az első tapasztalatok alapján a rendszer nagy sikert aratott a tanulók körében. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: A hírek után

A téntő újtonsága után is játsszuk a zenei kedvenceket itt a hétvégében a 104.6-on, és kíváncsi lennék arra, hogy mikor lett ciki unatkozni. Gondoljunk csak bele abba, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy tényleg nem csináltunk semmit, nem néztünk filmet, nem hallgattunk zenét, nem pörgettük a telefont, nem írtunk senkinek, nem néztük meg, hogy mi történt a világban, csak ültünk, és úgy unatkoztunk, nem csináltunk semmit. Néztünk ki az ablakon, bámultuk a plafont, vagy utazás közben csak néztük az elsuhanó tájat, és még a rádió sem szólt. Régen ez valahogy normális volt. Vártunk a buszra, unatkoztunk, orvosnál ültünk, unatkoztunk, vártunk valakire, akkor is úgymond unatkoztunk, nem történt semmi. És nem volt belőle semmi extra. Ma viszont, mintha 5 másodperc csend is nagyon sok lenne. Előkerül a telefon, megnyitjuk valamelyik applikációt, megnézzük az üzeneteket, görgetünk egy kicsit, aztán megint egy kicsit. Mintha folyamatosan történnie kellene valaminek. De mikor lett ciki unatkozni? És egyáltalán biztos, hogy baj az, hogyha unatkozunk? Lehet, hogy éppen azokat a perceket veszítjük el, amikor nem kellett teljesíteni, figyelni, reagálni, csak úgy lenni. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogy kell-e nekünk az unalom. Mert egyébként nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá. Méghozzá azért, mert például a gyerekeket is hagynunk kell unatkozni. Nagyon sok készséget fejleszt ez. Nem sokára kifejtem, hogy pontosan mire is gondolok. Jézus.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

szólnak Debrecen zenei kedvencei a Best FM-en itt a hétvégében, és ugye amiről az előbb beszéltünk, hogy mikor lett ciki unatkozni, mert igazából bármi történik, csinálunk valamit. Tehát vezetés közben is, vagy rádiót hallgatunk, beszélgetünk, megszólal a telefon, stb. Nem kapcsol ki úgy igazán az agyunk, és ugye akkor említettem, hogy a gyerekeket is érdemes lenne hagyni unatkozni, nem mindig lefoglalni valakivel. Különösen érdekes az unalom a gyerekeknél, mert amikor egy gyerek unatkozik, az előbb-utóbb kitalál valamit. Épít, rajzol, szerepjátékot talál ki, felfedez, vagy egyszerűen csak használja a fantáziáját. Lényegében az unalom arra kényszeríti őt, hogy ne készen kapja a szórakozást, tehát ne egy telefont nyomjunk a kezébe, hanem pontosan az, hogy ő találja ki, hogy mit kezdjen magával. Szerintem erre nagyon sokan emlékezünk gyermekkorunkból, hogy nekünk kellett kitalálni ezeket a játékokat, akár ilyen kis szerepjátékokat is. Ma viszont sokszor azonnal jön a megoldás, telefon, tablet, mese, játék, puff, le is van tudva a gyerek, és akkor ő ott bezombul lényegében, ami már egy másik téma, hogy miért nem jó. Ezt nem szeretném most konkrétan ebben taglalni, mert mindannyian tudjuk, de lehet, hogy néha éppen azt kellene mondani a gyerkőcöknek, hogy unatkozol, semmi baj, találj ki valamit, old meg. Valami kreativitást, mert hogy fejlesztő hatású, ezt nem én mondom, ezt a szakemberek is mondják. Mert lehet, hogy az unalom nem valami, amitől meg kell menteni, hanem egy olyan állapot, amiből valami új születhet. Például nagyon sokszor előadók, illetve dalszerzők mondják azt, hogy akkor jönnek a legeslegjobb ihletek és ötletek, amikor semmit nem csinálnak, csak úgy bámulnak a fejükből, és unatkoznak lényegében. Ekkor jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb slágerek. Elgondolkodtató.

hétvégében is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, és ugye az unalomról volt szó, az volt az óra témája, hogy miért is ciki unatkozni, és egyébként meg miért lenne jó, hogyha néha nem csak arra gondolnánk, hogy a telefon nyomkodjuk, a tévét nézzük, stb. Mert nem maga az unalom fejleszt egyébként minket, hanem az a mentális tér, amit a folyamatos ingerek hiánya megnyit. Miért lehet jó unatkozni mondjuk egy felnőttnek? Hát azért, mert az agyunknak is kell néha az üres járat. Akkor, amikor folyamatos információt fogyasztunk, tehát telefon, hírek, videók, üzenetek, akkor a figyelmünk állandóan kifelé irányul. Tehát amikor viszont nincs inger, elindulhat a szabad gondolkodás, az elkalandozás. Ilyenkor az agy egy távoli emléket, gondolatokat és ötleteket kapcsol össze. Ezért fordulhat elő, hogy egy problémára nem munka közben jövünk rá, hanem zuhanyzáskor, séta közben, vagy éppen az ablakon kibámulva. Esetleg eszünkbe jut egy dolog, hogy mondjuk ezt ott hagytuk, vagy ez itt van, ezt ide raktam el, stb. A kutatások alapján ugyanis az unalom bizonyos helyzetekben a kreativitást is támogathatja, feltéve, hogyha nem azonnal egy újabb ingerrel menekülünk előle. Szóval lehet, hogy nem kell mindig túl produktívnak lenni, lehet, hogy néha az a leghasznosabb, ha egyszerűen nem csinálunk semmit. És a kulcsmondat szerintem az, hogy az unalom nem feltétlenül időpazarlás, lehet, hogy az agyunknak a szabad.

0: a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell a plusz energia.
2: Egyre népszerűbb a csemege szülő itthon. Mozgásban a tudomány Debrecenben is. Gyakorlatot tartottak a Sas utcai mélygarázsban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre népszerűbb a csemege szülő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiák és a hazai fajták ismerhetők meg a mai 5. országos csemege szülő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta a rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás érkezett Debrecenbe, számolt be róla az unideb.hu. A Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlatot a Debreceni Egyetem főépülete előtt helyezték el. A Balatonfüredről érkezett kiállítás 5 egymáshoz kapcsolódó konténerben több mint 70 négyzetméteren mutatja be az akadémia múltját és a kutatók munkáját. A látogatók mesterséges intelligenciával készült filmet nézhetnek az MTA történetéről, virtuális valóság segítségével pedig bejárhatják az akadémia székházát, egy csillagvizsgálót és egy mikroszkópos laboratóriumot is. Bemutatják a Nekem a Tudomány című videósorozatot is, amelyben 22 elismert magyar kutató, köztük Karikó Katalin beszél a tudomány jelentőségéről. A kiállítás szeptember 4-e és október 31-e között, szerdától szombatig délutánonként ingyenesen látogatható. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A programban a debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság 25 tűzoltója vett részt. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be és kiállati oldalát felváltva lezárják, azonban a vállalat tájékoztatása szerint mindig biztosított lesz legalább egy használható be- és kijárat, így a parkolóban történő behajtás és az onnan való kihajtás a felújítás idején is folyamatos marad. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti-éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
1: És most!
0: Indul az esti kívánság műsor.
1: A Best FM-en.
0: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcsenikő, jöhetnek a kérések, nem kell szégyenlősködni, írják meg, hogy mit szeretnének hallani, legyen ma is tele a műsor jobbnál jobb kedvencekkel, várom folyamatosan őket. Biztos vagyok benne, hogy most is sokan hallgatják online az ország különböző pontjairól a rádiót, úgyhogy mutassuk meg, milyen jó kívánságműsort tudunk együtt összehozni. Vágjunk is bele!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.

A kívánság műsor zakatol, az üzenetek pedig megállás nélkül jönnek. Sziasztok, üdvözletem küldöm Debrecenből az egész stábnak. Nagyon szeretem hallgatni a rádiót, főleg amikor úton vagyok, vagy csak otthon teszek-veszek. És szeretnék kérni egy dalt, küldeném mindenkinek, aki most velem együtt hallgatja a műsort. Legyen szuper napotok és további jó rádiózást. Egyébként Sanyi voltam, aki épp most taxizik. A Snap-et kérte, úgyhogy már is ezt játszom. Aztán Józsinak mindjárt Michael Jackson szól itt a folytatásban.

zenei kedvencei egymás után itt a 104.6-on. Sziasztok, egy kis zenei üdvözletet szeretnék küldeni Hajdúszoboszlóról. Éppen munka közben hallgatlak benneteket, és mindig feldobja a napomat, amikor megszólal a rádió. Ha lehet, akkor szeretném kérni a Fall of the Flow nem tudja senki című számát, és küldöm mindenkinek, aki most dolgozik, vezet, tanul, vagy csak egyszerűen pihen és hallgat benneteket. Szuperek vagytok. Köszi szépen, hogy minket választottál, és akkor érkezik a Fall of the Flow.

0: korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te... Te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval... Nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez maga.
0: Egy filmzene most a Best

Egy újabb kéréssel megyünk tovább. Eminem és a Houdini érkezik. Írt nekem Reni, hogy sziasztok, szeretnék a páromnak egy dalt, aki most valószínűleg úton van hazafelé. Remélem, hogy mire ideér, már jobb kedve lesz. Nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Aztán jön nem sokára majd a Dreams, ez pedig Robi kérése.

0: zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Új kinevezést kap a pápától Palánki Ferenc püspök, fókuszban a krónikus gyulladásos bőrbetegség, 420 éves Hajdú Szoboszló. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 14. Leó pápa Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé, számolt be róla a Vatikán News. A pápa ezzel elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főpásztori szolgálatról. Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton, és eredetileg üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Pályája során több plébánián szolgált, majd 2010-től a Budapesti Központi Papnevelőintézetnél is. Egy évvel később 16. Benedek pápa egri segédpüspökké nevezte ki. Ezt követően Ternyák Csaba egriesek, érseki helynökeként Miskolcváros lelkipásztori ellátását is rábízta. Ferenc pápa még 2015-ben nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé. Szolgálatába a debreceni Szent Anna Székesegyházba iktatták be. Az új megyés püspök kinevezéséig és ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegye irányítását várhatóan apostoli kormányzó veszi majd át. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Helyin Pál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára, osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
3: Egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichis vezetését a gyermeknek.
2: Hajdú Szoboszló történetének egyik fontos évfordulóját ünnepelték, számolj belőle a haon.hu. A fürdővárosban arra emlékeztek, hogy 420 évvel ezelőtt Bocskai István fejedelem letelepítette a lovas hajdúkat Szoboszlón. Az ünnepségnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont, ahol ünnepi képviselőtestület ülést is tartottak. Az eseményen számos városi kitüntetést és elismerést adtak át. Hajdú Szoboszló város díszpolgára címet Takács Imre kapta több évtizedes pedagógusi és közéleti munkája elismeréseként. A Hajdú Szoboszló városáért kitüntetést Bali István Imre és Buka László vehette át. Többek között a közszolgálat, a pedagógia, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén dolgozókat is díjazták. Emellett 15 diák kapna meg a Hajdú Szoboszló kiváló tanulója elismerést. A megemlékezés a város főterén folytatódott, majd koszorúzással zárult. Még marad a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat előtérségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
4: A hírek után

0630 393 6 kapom az üzeneteket folyamatosan. Írt nekem Nóri, hogy sziasztok, a mai dalt a nagymamámnak szeretném küldeni. Ő nem mindig hallgatja a rádiót, de most szóltam neki, hogy szeretnék majd küldeni egy dalt, úgyhogy felhangosította. Mama, nagyon szeretlek, és alig várom, hogy meglátogassalak. Flipper öcsi egyébként a nagy kedvence, úgyhogy ezt választottam. Hát üdvözöljük mi is nagymamádat!

Debrecen zenei kedvencei egymás után itt a Best FM-en a 104.6-on. Jönnek az üzenetek is. Sziasztok, egy dalt szeretnék a férjemnek, aki éppen dolgozik. Hosszú napja volt, ezért szeretném egy kicsit feldobni ezt a következő pár órát, mert hogy hamarosan már itthon van, de addig is még a munkába kell a plusz energia. Ezt alá tudom támasztani, úgyhogy én már meg is adom itt a 104.6-on.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

Tina Turner dala után most már lassan a mai kívánság műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt rádióztunk. Remélem, hogy sikerült azért egy kis vidámságot, némi jó hangulatot csempészni a napba. És ne felejtjék, hogy holnap reggel ismét találkozunk itt az Éteren keresztül 8 óra után a vasárnap reggelben. Addig is vigyázzanak magukra, legyen szuper este, pihenjenek sokat, vagy kapcsolódjanak ki, és maradjanak velünk itt a 104.6-on, vagy online a www.bestfmdebrecen.hu oldalon. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Tart a vízellátási hálózat fejlesztése Szepesen, fókuszban a barna mezős területek. Elindult a Menzogó Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Számtalan elhanyagolt iparterülettel találkozhatunk a városokban, az elhanyagolt olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek, hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Hajdúszoboszlón elsőként a Bártos Lajos általános iskolában vezették be a menzogó étkezési rendszert. Számolt be róla Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere közösségi oldalán. Az új megoldás első napján egy leves és bolonyai spagetti került a gyermekek tányérjára, salátával kiegészítve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a diákok maguk szedhetik ki az ebédjüket, majd az étkezés végén saját maguk pakolnak el. A megmaradt ételt a kijelölt gyűjtőbe helyezik, a tányérokat és az evőeszközöket pedig a megfelelő helyre teszik. A városvezető szerint a menzogó nem egyszerűen egy új étkezési forma, hanem az önállóságra, a tudatosságra és a felelősségvállalásra is neveli a gyermekeket. A rendszer hozzájárulhat az ételpazarlás mérsékléséhez is, hiszen a diákok megtapasztalják, hogy érdemes csak ennyi ételt venniük, amennyit valóban elfogyasztanak. A menzogó bevezetését a képviselőtestület még a júniusi ülésén támogatta. A polgármester beszámolója szerint az első tapasztalatok alapján a rendszer nagy sikert aratott a tanulók körében. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordul a előtérségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Egyre népszerűbb a csemege szőlő itthon. Mozgásban a tudomány Debrecenben is. Gyakorlatot tartottak a Sas utcai mélygarázsban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiák és a hazai fajták ismerhetők meg a mai 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta a rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
2: Óriási a kereslet, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
1: A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás érkezett Debrecenbe, számolt be róla az unideb.hu. A Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlatot a Debreceni Egyetem főépülete előtt helyezték el. A Balatonfüredről érkezett kiállítás 5 egymáshoz kapcsolódó konténerben több mint 70 négyzetméteren mutatja be az akadémia múltját és a kutatók munkáját. A látogatók mesterséges intelligenciával készült filmet nézhetnek az MTA történetéről,

aktuális valóság segítségével pedig bejárhatják az akadémia székházát, egy csillagvizsgálót és egy mikroszkópos laboratóriumot is. Bemutatják a Nekem a Tudomány című videósorozatot is, amelyben 22 elismert magyar kutató, köztük Karikó Katalin beszél a tudomány jelentőségéről. A kiállítás szeptember 4-e és október 31-e között, szerdától szombatig délutánonként ingyenesen látogatható. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, vagy pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A programban a debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság 25 tűzoltója vett részt. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be és kiállati oldalát felváltva lezárják, azonban a vállalat tájékoztatása szerint mindig biztosított lesz legalább egy használható be- és kijárat, így a parkolóban történő behajtás és az onnan való kihajtás a felújítás idején is folyamatos marad. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: mai műsorból, úgyhogy a hírek után jövünk vissza és folytatjuk.
1: Új kinevezést kap a pápától Palánki Ferenc püspök, fókuszban a krónikus gyulladásos bőrbetegség, 420 éves Hajdú Szoboszló. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 14. Leó pápa Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt nevezte ki a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé, számolt be róla a Vatikán News. A pápa ezzel elfogadta a 76 éves Bábel Balázs érsek lemondását a főpásztori szolgálatról. Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyarmaton, és eredetileg üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Pályája során több plébánián szolgált, majd 2010-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézetnél is. Egy évvel később 16. Benedek pápa egri segédpüspökké nevezte ki, ezt követően Ternyák Csaba egri érsek, érseki helynökeként Miskolcváros lelkipásztori ellátását is rábízta. Ferenc pápa még 2015-ben nevezte ki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé. Szolgálatába a debreceni Szent Anna Székesegyházba iktatták be. Az új megyés püspök kinevezéséig és ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegye irányítását várhatóan apostoli kormányzó veszi majd át. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Helyin Pál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Benes Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
3: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichis vezetését a gyermeknek.
1: Hajdú Szoboszló történetének egyik fontos évfordulóját ünnepelték, számolj be róla a haon.hu. A fürdővárosban arra emlékeztek, hogy 420 évvel ezelőtt Bocska István fejedelem letelepítette a lovas hajdúkat Szoboszlón. Az ünnepségnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont, ahol ünnepi képviselőtestület ülést is tartottak. Az eseményen számos városi kitüntetést és elismerést adtak át. Hajdú Szoboszló város díszpolgára címet Takács Imre kapta több évtizedes pedagógusi és közéleti munkája elismeréseként. A Hajdú Szoboszló városáért kitüntetést Bali István Imre és Buka László vette át. Többek között a közszolgálat, a pedagógia, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén dolgozókat is díjazták. Emellett 15 diák kapna meg a Hajdú Szoboszló kiváló tanulója elismerést. A megemlékezés a város főterén folytatódott, majd koszorúzással zárult. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat előtérségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

Ez itt a Best FM, a Club Best Of-ot hallgatjátok. Szombat esténként 8-tól 10-ig mixelve szólnak a legnagyobb kedvencek, a legnagyobb Best FM-es slágerek. Hívjatok,

0: feljátesse.
1: Léva és Zsuzsinak hívják.
0: Boldog szülinapot.
1: Lehet, küld neki valami nagyon jó zenét.
0: Lehet, oké.
1: Okay.
0: Mutatom, hogy mi szól nektek. Itt van Armand van Helden, és egy klasszikus, az I Want Your Soul 2026-os remixe. A Best FM-et hallgatjátok, ez itt a Club Best Of. Én

0: Ez a Best FM, a 104-ot hallgatjátok, és a mai Club Best of véget ér, de hát a szombat este gondolom még csak most indul sokatoknál. Jó bulizást, hogyha mentek valamerre.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
0: Egy hét múlva pedig természetesen újra Club Best of, jövő szombaton újra találkozunk. Addig valahogy bírjátok ki nélkülem.
2: Tart a vízellátási hálózat fejlesztése Szepesen, fókuszban a barna mezős területek. Elindult a Menzogó hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen Szepesen. A beruházás részeként a könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgadüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgadüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Számtalan elhanyagolt iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek, hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
3: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
2: Hajdúszoboszlón elsőként a Bártos Lajos általános iskolában vezették be a menzogó étkezési rendszert. Számolt be róla Ceglédi Gyula, hajdúszoboszló polgármester közösségi oldalán. Az új megoldás első napján egy leves és bolonyai spagetti került a gyermekek tányérjára, salátával kiegészítve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a diákok maguk szedhetik ki az ebédjüket, majd az étkezés végén saját maguk pakolnak el. A megmaradt ételt a kijelölt gyűjtőbe helyezik, a tányérokat és az evőeszközöket pedig a megfelelő helyre teszik. A városvezető szerint a menzogó nem egyszerűen egy új étkezési forma, hanem az önállóságra, a tudatosságra és a felelősségvállalásra is neveli a gyermekeket. A rendszer hozzájárulhat az ételpazarlás mérsékléséhez is, hiszen a diákok megtapasztalják, hogy érdemes csak ennyi ételt venniük, amennyit valóban elfogyasztanak. A menzogó bevezetését a képviselőtestület még a júniusi ülésén támogatta. A polgármester beszámolója szerint az első tapasztalatok alapján a rendszer nagy sikert aratott a tanulók körében. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.